0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 9-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Kedd hajnalban 4,3-as erősségű földmozgás történt Horvátország északkeleti részén, a rengés Magyarországon is érezni lehetett. A horvát miniszterelnök visszaszerezni az inát a MOL-tól, a Tisza kormánytól vár megoldást. Csökkent a gázolaj és a cseppfolyós gázára Horvátországban. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Kedre víradóra földrengés volt Horvátországban, nem messze a magyar határtól. A Richter skála szerint 4,28-as magnitúdójú földmozgás a magyar határtól körülbelül 20 kilométerre következett be, helyi idő szerint 2 óra 35 perckor. A földrengés Magyarország délnyugati részében több helyen is érezték. A földrengés hipocentruma körülbelül 16 kilométeres mélységben volt, és lökéseket Kelet-Horvátország szélesebb térségében is érezni lehetett. Eszék és a környező települések lakói azonnal beszámoltak a földmozgásról. A földrengés nem volt hosszú. A szemtanúk szerint a mozgás mindössze 3-5 másodpercig tartott. A horvát miniszterelnök szerint elérkezett az idő megoldani ezt a kérdést, az időzítés pedig a saját bevallása szerint nem véletlen. A Tisza kormánytól reméli a helyzet Horvátország számára kedvező megoldását. Két értelmű nyilatkozatot tett a horvát miniszterelnök a napokban. Plenković az Inamol ügy kapcsán olyan forgatókönyvet vázolt fel, amely alapján úgy tűnik, hogy most végleges megoldást akar találni a helyzetre. A horvát kormányfő szerint az INA eladása a MOL-nak a lehető legnagyobb stratégiai hiba. Andrej Plenković új kezdetet jelentett be a Magyarországhoz és annak új kormányához fűződő viszonyban, kijelentése pedig az INA sorsának alakulását is jelenti. A kérdés csak az, hogyan, írta a gazdasági portál, amely felidézte, hogy Plenković a három tenger kezdeményezés Dubrovniki csúcs találkozójának második napján beszélt erről a kérdésről. A horvát kormányfő azt a fejleményt is értékelte, hogy egy amerikai bíróság ítélete szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell megfizetni a MOL részére. Hozzátette, a jelenlegi horvát kormány sajnos örökölte ezt a jogvitát, viszont úgy logikusnak tartja, hogy az állam minden elérhető jogorvoslati lehetőséget kimerít a döntés megmásítása érdekében, legalábbis ami a fellebezést illeti. A horvát miniszterelnök gyorsan közölte, hogy mostantól ezt a kérdést teljesen más kontextusba kívánja helyezni, nevezetesen a Budapesten végbe ment hatalmas politikai változás kerete közé, utalva ezzel arra, hogy a Tisza párt kormánya május elején lép hivatalba. Magyar Péter pártja és Plenković HDZ pártja is az Európai Néppárt tagja. Plenković is közölte, hogy előkészítő tanácskozást, majd ezt követően egy legfelsőbb szintű találkozót is kezdeményezett a Tisza kormánnyal, ami a horvát kormányfő szavai szerint új kezdetet jelent majd a két ország kapcsolataiban. A horvát kormány hétfőn a rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. A benzinára változatlan maradt, a gázolai és a kék dízelé csökkent. Az új árak két hétig lesznek érvényben. A kabinet döntése értelmében kettől a benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 euró maradt. A gázolaj ára 6 centtel 1,72 euróra, a mezőgazdaságban használt kék dízelé pedig 7 centtel 1,22 euróra csökkent literenként. Mérséklődött a cseppfolyós gáz ára is. A tartályos gáz egy kilogrammonkénti ára 18 centtel 1,58 euróra. A palackos gázi ugyancsak 18 centtel 2,16 euróra csökkent. A kormány közlése szerint az állam a dízelüzemanyag jövedéki adójának korábbi csökkentése mellett ezúttal a benzinre kivetett jövedéki adó egy részéről is lemondott. A kabinet hangsúlyozta, beavatkozások nélkül az üzemanyagárak érezhetően magasabbak lennének. Számításaik szerint a benzin literenkénti ára 1,79 euró, a gázolai 1,93 euró, a kék dízelé pedig 1,29 euró lenne. A tartályos cseppfolyós gáz ára beavatkozások nélkül kilogrammonként 1,73 eurót, a palackos gázé pedig 2,44 eurót érne el. Az árakat továbbra is a fosszilis üzemanyagok előző kéthetes alapára alapján számítják ki, meghatározott kereskedelmi árréssel. A Nemzetközi Valuta Alap vezetője arra figyelmeztetett, hogy az infláció már emelkedik, és a globális gazdaság sokkal rosszabb kimenetellel nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordonként 125 dollár körüli szintre nő. Az IMF vezérigazgatója azt mondta, hogy a szervezet által az idei és a jövő évi globális GDP várható alakulásával kapcsolatban kidolgozott három forgatókönyv közül már benne is vagyunk a középső kedvezőtlen változatban. Azaz a konfliktus elhúzódik, a hordonkénti olajár 100 dollár fölötti, miközben gyorsul az infláció. Áprilisban az IMF három forgatókönyvet tett közé a globális GDP idei és jövő évi várható növekedéséről. Egy fő referencia előrejelzést, egy középső kedvezőtlen forgatókönyvet és egy sokkal rosszabb, súlyos forgatókönyvet. A kedvezőtlen forgatókönyv szerint a globális növekedés idén 2,5%-ra lassulna, míg az infláció 5,4%-ra emelkedne. A referencia forgatókönyv, amely egy rövid ideig tartó konfliktus feltételez, 3,1%-os növekedést és 4,4%-os inflációt vetít előre. A súlyos forgatókönyv előrejelzése szerint a globális növekedés mindössze 2% lenne, az infláció pedig elérni az 5,8%-ot.

Május 9-e Európa napja. 1950-ben ezen a napon jelentette be Párizsban Robert Schuman, a francia külügyminiszter, és Jean Monnet közgazdász, a Schuman tervként ismerté vált javaslatokat, ami az Európai Unió alapját képező európai acél- és szénközösség megalapításához vezetett. Az alapító tagállamok, Franciaország, az NSK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia ötlete az volt, hogy az ESZA kezelje a tagállamok területén lévő szén- és acélkészletet, illetve hogy közös piacot teremtsen számukra a vámok eltörlésével. Az elgondolás csak részben volt gazdasági kérdés, politikai megfontolások is vezérelték a megalkotókat. Schuman és Monnet úgy vélték, ha összekötik a francia és a német gazdaságot, akkor csökken a jövőbeni konfliktusok lehetősége. A Schuman terv kimondja, a közös termelés miatt fellépő szolidaritás nem csak elképzelhetetlenné teszi a Németország és Franciaország közötti háborút, de gyakorlatilag kivitelezhetetlenné is. Az egyezményt 1951-ben írták alá a tagállamok Párizsban, és a következő évben lépett életbe. Az Európai Acél- és Szénközösség megalakulásának hivatalos dátuma tehát 1952. Az eredeti 6 tagállam tovább mélyítette gazdasági kapcsolatait, és 1957-ben aláírták a római szerződést, amelynek értelmében 1958-tól megalakult az Európai Gazdasági Közösség. A 6 alapító államhoz később további 6 ország csatlakozott. Az első bővítése 1973-ban került sor, amikor az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozott. 1981-ben Görögország, 86-ban Spanyolország és Portugália csatlakozott. A német újraegyesítés után a korábbi Kelet-Németország területe is a szervezet része lett. A tagállamok 1992. február 7-én aláírták a Maastrichti szerződést, hivatalos néven a szerződést az Európai Unióról, és 1993-tól megalakult az Európai Unió, amely kereskedelmi utazási és szállítmányozási szabadságot adott a tagállamoknak, és elvezetett a közös valuta bevezetéséig. A mai napról még a béke napjaként is beszélünk, mivel Európában ezen a napon ért véget a II. Világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a II. Világháború véget ért, amely milliókat tett földön futóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus felett aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett részben napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Széken délben 22 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 11 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 25 Celsius fokot. Május 9-ei adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eciki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.